0: pilnībā iekļaujies citā kultūrā. Jutīsi, kā veidojas saikne ar uzņēmējas valsts un Eiropas Savienības vērtībām. Nepieciešama palīdzība ar vietējo valodu? Tā nav problēma. Varēsi saņemt valodu atbalstu tiešsaistē, piedaloties bezmaksas kursos visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Lai palīdzētu tev iejusties un maksimāli izbaudīt šo pieredzi, programma piedāvā ieteikumus un atbalstu divos svarīgākajos posmos. Sniedz apmācību ierašanās brīdī un veic izvērtēšanu vidusposmā. Ierodoties piedalīsies apmācībā, kas ļaus satikt citus brīvprātīgos, veidot atbalsta tīklu un saņemt padomu par to, kā pielāgoties jaunajai dzīvei. Kad termiņa vidusposmā notiks vērtēšana, varēsi atskatīties uz padarīto, dalīties gūtajā pieredzē un plānot nākamos soļus. Tas viss, lai palīdzētu tev augt gan personīgi, gan profesionāli. Dažiem brīvprātīgajiem Eiropas Solidaritātes korpusā pavadītais laiks ir tikai sākums. Tā piemēram bija Adrianam Kobo. Viņš stāsta, ka pateicoties pieredzē korpusā, pēc tam kļuvis par stažieri Eiropas parlamentā.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Brīvprātīgo darba priekšrocība ir tā, ka katram ir savs iemesls, kāpēc tajā iesaistīties. Motivācija var būt dažāda. Varbūt tā ir vēlme nākotnē pieteikties brīvprātīgo darbu projektam, iegūt stipendiju doktorantūrā vai paņemt brīvu gadu, lai izveidinātu galvu. Eiropas Solidaritātes korpus dod fantastisku iespēju iegūt vajadzīgās prasmes, lai justu piederību projektam neatkarīgi no tā, kāda ir ceļa izvēle un līdzdalības iemesls. Un pats svarīgākais, lai kādu ceļu tu izvēlētos pēc brīvprātīgo darba, tu saņemsi informāciju un kontaktus, iepazīsies ar noderīgiem cilvēkiem un uzzināsi visu, kas nepieciešams, lai darbu turpinātu. Manuprāt, no kuras puses skaties, tā ir iespēja iepazīt jaunu vidi un vietas, veidot kontaktus, iegūt jaunu skatījumu un paplašināt redzesloku. Domāju, ka tas ir vissvarīgākais. Eiropas Solidaritātes korpusa projekts nav tikai ieraksts tavā CV. Karmenai Sancai, kura pievienojās brīvprātīgo darbam Horvātijā, tas nozīmēja personīgo izaugsmi. Tas galvenokārt bija ārkārtīgi introspektīvs ceļojums. Es nevien daudz ieguvu profesionāli, bet arī atklāju, ko vēl man ļoti patīk darīt. Piemēram, iepriekš man bija baila publiski uzstāties, bet tagad man tas patīk. Esmu šīs bailes pilnībā pārvarējusi. Ja reiz spēju mācīt spāņu valodu horvātu pusaudžiem, tad nekas mani nevar apturēt. Būtībā es piedzīvoju milzīgu personīgo izaugsmi un cēlu savu pašapziņu. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams izkāpt no komforta zonas un izmēģināt ko jaunu citā valstī. Eiropas Solidaritātes korpusa pieredze nav saistīta tikai ar projektiem vai politiku. Šī pieredze ir par tevi, tavu stāstu, tavu izaugsmi un tavu vietu Eiropā. Ja vēlies uzzināt vairāk, ielūkojies Eiropas Solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē un noskaidro, kur vedīs tavs nākamais lielais piedzīvojums. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
3: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
2: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euró övezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
3: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
2: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénznem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. Három évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érméit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
3: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. Öt tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
2: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
3: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
2: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
3: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
2: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euró bankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termék ára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
3: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euró övezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euró övezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
2: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
3: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
2: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: Az uniós jogalkotással ma már többé-kevésbé tisztában vagyunk. Ám mi a helyzet akkor, ha valaki nem tartja be a jogszabályokat, vagy ha a tagországok mást értenek egy adott rendelkezés alatt? Ekkor jön be a képbe az Európai Unió Bírósága.
2: Az Európai Unió Bírósága az Európai Unió igazságügyi hatósága. Nézzük, mivel is foglalkozik pontosan. Arról gondoskodik, hogy az uniós jogszabályokat az összes tagállam ugyanúgy értelmezze és alkalmazza. Mi, uniós polgárok, ugyanis csak úgy tudjuk érvényesíteni a minket megillető jogokat, ha a különböző tagországok, intézmények és vállalkozások ugyanazokat a szabályokat követik.
4: A luxemburgi székhelyű igazságügyi hatóságot két fő testület alkotja. Az első maga a bíróság, amely segít a nemzeti bíróságoknak helyesen értelmezni az uniós jogszabályok tartalmát. Adott esetben előzetes döntéshozatalra is felkérhetik. De ez a testület dönt a vitatott jogszabályok megsemmisítése iránti keresetekről és a fellebbiteli kérelmekről is. A második a törvényszék, amely főként olyan ügyekkel foglalkozik, amelyeket magánszemélyek, vállalatok vagy szervezetek terjesztenek elé, például akkor, ha vitatják az uniós intézmények valamelyikének egyik vagy másik döntését.
2: A bíróságba minden tagállam egy-egy bírót delegál. Őket független jogi szakvéleményeket adó főtanácsnokok segítik az ítélkezésben. A bírósági tárgyalások nyilvánosak, és az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére tolmácsolják őket. A mai bíróság elődjének, az Európai Szén és Acél Közösség Bíróságának egy olasz bíró, Massimo Pilotti volt az első elnöke, aki 1952-ben a beiktatási beszédében így ragadta meg az intézmény szellemiségét.
5: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: A testület bíróit egyetlen törekvés hajtja, hogy bebizonyítsák, méltók a tagállamok által beléjük vetett bizalomra, azaz, hogy minden cselekedetükkel a közjót szolgálják.
2: Nézzük, milyen ügyeket tárgyal a bíróság. Először is az uniós jog megsértéséből eredő jogvitákat rendezi. Például azokat az eseteket, amikor egy tagállam nem alkalmaz maradéktalanul egy uniós irányelvet. Másodszor segít a nemzeti bíróságoknak a jogértelmezésben. Ha például egy olasz és egy lengyel bíróság eltérően értelmezi ugyanazt az uniós jogszabályt, pontosítást kérhetnek az Európai Unió bíróságától. Harmadszor akkor jut szerephez, ha egy uniós intézmény döntését vitatják. Tegyük fel, hogy az Európai Parlament vagy a bizottság elfogad egy rendeletet, amely valaki szerint alapvető jogokat sért. Ilyenkor a bíróság akár meg is semmisítheti a kérdéses jogszabályt.
4: Több alkalommal is előfordult, hogy nagy horderejű ügyekben kellett állást foglalnia. Ilyen volt például, amikor 2017-ben fuvarozó társaságnak, nem pedig digitális platformnak minősítette az Ubert. Ez a határozat a teljes európai szabályozásra kihatott.
2: És hogy mit számít ez a mi szintünkön? Az uniós jogszabályok nagyon is kihatnak az életünkre, gondoljunk csak az online vásárlásra, a külföldi munkavállalásra vagy személyes adataink védelmére. Az Európai Unió bíróságának a működése a garancia arra, hogy a szabályokat mindenhol igazságosan alkalmazzák.
4: De ne csak a jelenre gondoljunk. A bíróság ítéletei ugyanis precedens teremtenek, így az unió jövőbeli politikáját is alakítják, akár olyan fontos területeken, mint a bevándorlás, a klímavédelem, a fogyasztói jogok, és még sorolhatnánk. Ha a hírekben fontos uniós döntésekről, esetleg a digitális jogok feletti jogi csatározásról hallunk, biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Unió bírósága a jogállamiság őreként ott munkálkodik a háttérben.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
6: Відколи Росія розпочала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Євросоюз підтримує Київ, засуджуючи російську агресію, запроваджуючи санкції проти винних та надаючи фінансову і матеріальну підтримку. У цьому подкасті ми розглянемо ситуацію детальніше.
7: Слава Україні!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, наприкінці 2023 року, майже через два роки після вторгнення Росії в Україну, понад 10 тисяч українців було вбито і майже 20 тисяч отримали поранення. Війна також призвела до гуманітарної кризи, оскільки тисячі українців стали внутрішньо переміщеними особами або втекли за кордон. Агентство ООН у справах біженців очікує, що 2024 року ситуація стане ще більш напруженою, особливо у східній та південній частинах країни, де обстріли та атаки на інфраструктуру стали частиною повсякденного життя. Найближчими місяцями понад 14,5 мільйонів людей в Україні потребуватимуть різних видів гуманітарної допомоги. Очікується, що кількість біженців, які шукають захисту в усій Європі, залишатиметься стабільною. Орієнтовно 6 мільйонів осіб. Водночас певна кількість продовжуватиме переїжджати до країн, що приймають, а інші повертатимуться в Україну. Війна також спричиняє руйнівні наслідки для української економіки. Лише 2022 року валовий внутрішній продукт України впав на третину, водночас різко зросло безробіття. У спільному документі, опублікованому в березні 2023 року, який охоплює річний період від початку вторгнення, уряд України, група Світового банку, Європейська комісія та Організація Об'єднаних Націй оцінили поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у понад 380 мільярдів євро. Це лише оцінки і спроба проілюструвати масштаби збитків, спричинених війною,

0: Cette année, c'est une application belge qui a remporté le premier prix. Elem, orthographié A-I-L-E-M, est une application linguistique innovante conçue par des réfugiés pour des réfugiés. On y trouve des phrases utiles, des histoires et des jeux linguistiques qui aident à échapper aux malentendus culturels. L'application propose aussi des informations sur le pays d'accueil et permet d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs. L'objectif est de rassembler des personnes aux origines, parcours et statuts sociaux différents. Deux projets se partagent le deuxième prix. Le Musée mobile du climat, un projet lituanien, et la plateforme néerlandaise The European Correspondent. Le Musée mobile du climat a été créé en mai 2022 par Active Youth, une organisation sans but lucratif basée en Lituanie. L'objectif du projet est d'encourager l'adoption d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Le musée se compose de quatre conteneurs qui représentent quatre thèmes. Le changement climatique, le pacte vert pour l'Europe, l'agriculture durable et l'alimentation saine, et les bonnes pratiques pour réduire sa consommation. Les conteneurs sont déplaçables, ce qui permet à l'exposition d'être installée dans différentes villes et différents pays. Le projet The European Correspondent a été créé en 2022 lui aussi, mais cette fois-ci aux Pays-Bas. Il rassemble plus de 140 jeunes journalistes de toute l'Europe qui rédigent des articles pour le site internet ainsi qu'une lettre d'information quotidienne. L'objectif est d'axer leur journalisme sur ce qu'il se passe en Europe. Ce projet s'adresse à tout citoyen qui souhaite regarder au-delà des frontières de son pays. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihálisz Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
2: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: Görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
1: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Merkúri részt vett a Pánhellén szocialista párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkortájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
3: Adás Shakespeare into England, St. Paul's Cathedral.
2: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal? Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, a Partenon márványszobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei, a ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
1: Melina Mercouri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején, művészi karrierjét sem feladva, visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén szocialista párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercouri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercouri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercouri színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercouri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercourit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: Често слушаме за законите на Европейския съюз, които се изготвят в Брюксел. Но какво се случва, когато те бъдат нарушени? Или когато държавите не могат да постигнат съгласие, какво всъщност означават тези закони? Именно в такива случаи важна роля има Съдът на Европейския съюз. Съдът е съдебният орган на Европейския съюз. А каква е задачата му? Да гарантира, че правото на Съюза се тълкува и прилага по един и същ начин от всички държави членки. Това означава, че всички държави, институции и дружества спазват едни и същи правила, както и че вашите права като гражданин на Европейския съюз са защитени. Седалището на съда се намира в Люксембург. Той се състои от два основни органа. Първият е самият съд. Той играе важна роля, когато националните съдилища не са сигурни как да тълкуват правото на Европейския съюз. Те могат да поискат така нареченото преюдициално заключение. Освен това, съдът прави преглед на някои актове на Съюза, за да провери дали те следва да бъдат отменени и разглежда жалби по правни въпроси от Общия съд. Вторият орган е Общият съд, който разглежда предимно дела, заведени от физически лица, дружества или организации, по-специално когато те оспорват решения, взети от европейските институции. В съда има по един съдия от всяка държава членка на Европейския съюз. Той или тя се подпомага от генерални адвокати, които изготвят независими правни становища в помощ на решенията. Съдебните заседания са публични и на тях се осигурява устен превод на всички 24 официални езика на Съюза. Първият председател на Съда на Европейската общност за въглища и стомана е Масимо Пилоти, италиански съдия. В речта си, при встъпването в длъжност през 1952 година, той изразява духа на съда със следните думи.
5: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Съдиите в съда имат само една цел – да покажат, че заслужават доверието, което им гласуват държавите членки, а именно да се посветят изцяло на благото на общността. И така, по какви дела се произнася Съдът на Европейския съюз? Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, съдът решава правни спорове, когато държавите нарушават правото на Съюза. Например, когато дадена държава членка не прилага правилно някоя европейска директива. Второ, той се намесва, когато националните съдилища поискат помощ. Например, ако съд в Италия или в Полша не е сигурен как да тълкува дадено правило на Европейския съюз, той може да поиска разяснения от съда. И третият случай е, когато европейските институции са изправени пред предизвикателства. Да кажем, че парламентът или комисията приемат регламент, за който някой смята, че нарушава основните права. Ако съдът потвърди това, той може да реши да отмени закона. Да видим, кое е едно от най-известните решения на съда. През 2017 година той заяви, че Uber е транспортно дружество, а не просто цифрова платформа. Това промени начина, по който дейността му се регулира в Европа. А защо всичко това има значение за вас? Независимо дали купувате нещо онлайн, работите в чужбина или сте загрижени за защитата на личните данни, законите на Европейския съюз имат влияние върху живота ви. Съдът гарантира, че те се прилагат справедливо. Съдебните решения създават прецеденти. Те оформят бъдещите политики на Съюза по въпроси като миграцията, действията в областта на климата, правата на потребителите и други. Така че, следващият път, когато чуете за важно решение на европейско равнище или правна битка за цифровите права, имайте предвид, че Съдът на Европейския съюз работи зад кулисите, за да защитава върховенството на закона в целия съюз. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: У Европски унии заради онеснажености зрака усако лито през года и умре веч 100 тисоч люди. Слаб зрак посруча срчне болезни, тежаве с дихали и цело рака. Некатера онеснажевала лахко пошкодујејо нашо ДНК, spet druga vplivajo na kakovost vode in tal ter škodujejo ekosistemom. Zlasti v mestih postaja vse večja težava tudi obremenitev s hrupom. To ne vpliva le na naš spanec in raven stresa, temveč tudi na naše zdravje. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem prispevku bomo govorili o hrupu in onesnaženosti zraka v Evropski uniji, ter izvedeli, kako si Unija prizadeva zmanjšati njun vpliv na naše zdravje in okolje. Boj proti onesnaževanju zraka in hrupu je del širšega okvira okoljske politike Evropske unije. Ta temelji na pogodbah unije, namenjena pa je varovanju zdravja ljudi, ohranjanju naravnih virov in spodbujanju trajnostnega razvoja. Onesnaženost zraka in hrup sta poleg podnebnih ukrepov, biotske raznovrstnosti in prehoda na krožno gospodarstvo ključni področji te okoljske strategije. Nova strategija je akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, s katerim želi Unija zmanjšati onesnaževanje ter poskrbeti za bolj zdravo in trajnostno Evropo. Začnimo s kakovostjo zraka. Direktiva o kakovosti zunanjega zraka določa omejitve za onesnaževala, kot so drobni delci, dušikovi oksidi in ozon. V skladu z direktivo morajo države članice spremljati kakovost zraka, objavljati podatke in ukrepati, če so mejne vrednosti presežene. Z revizijo pravil leta 2024 so se standardi Unije približali najnovejšim priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Revidirana direktiva za več kot polovico znižuje letno omejitev za drobne delce, ki so eno najnevarnejših onesnaževal. Evropska unija določa tudi nacionalne zgornje meje emisij za ključna onesnaževala in sprejema posebna pravila za sektorje, kot so industrija, kmetijstvo in promet. Velik onesnaževalec zraka je tudi cestni promet. Unija vse bolj omejuje emisijske standarde za avtomobile, kombinirana vozila, tovornjake in avtobuse. Med drugim je določila strožje omejitve za dušikove okside in drobne delce, ki veljajo za bencinska, dizelska, hibridna in celo električna vozila. Pri tem pa ne gre le za cestni promet. Evropska unija si namreč v okviru širše podnebne strategije prizadeva tudi za zmanjšanje emisij v ladijskem in letalskem prometu, in sicer tudi z novimi predpisi o trajnostnih gorivih in okolju prijaznem ladijskem prometu. Revidirana direktiva o industrijskih emisijah pa bo pomagala zmanjšati emisije velikih industrijskih območij in kmetij. Nova pravila bodo začela veljati leta 2026. Zdaj pa se posvetimo še obremenitvi s hrupom. Gre za bolj neopazen, a nič manj resen problem. Približno petina Evropejcev je izpostavljena ravnim hrupa, večinoma prometnega, ki veljajo za nevarne. Nenehna izpostavljenost hrupu lahko povzroča stres, motnje spanja in srčno-žilne bolezni, moti pa tudi divje živali. V skladu z direktivo Unije o okoljskem hrupu iz leta 2002 morajo države članice beležiti ravni hrupa in razvijati akcijske načrte. Na tem področju smo nekoliko že napredovali, a ne dovolj. V skladu z akcijskim načrtom za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal je cilj Evropske unije, da do leta 2030 za 30% zmanjša število oseb, ki so stalno izpostavljene prometnemu hrupu. A brez novih ukrepov tega cilja morda ne bo mogoče doseči v tem časovnem okviru. Unija je sprejela tudi posebne mejne vrednosti za hrup, ki ga povzročajo cestni promet, železnice, letala in celo oprema, ki se uporablja na prostem. Evropski parlament ima pri sprejemanju teh pravil ključno vlogo. Dosledno si prizadeva za strožje standarde kakovosti zraka, boljše izvrševanje pravil in velikopoteznejše cilje. Vodilen je tudi pri odzivanju na razvpite primere, kot je bil denimo škandal z emisijami podjetja Volkswagen, ter se zavzema za strožje omejitve hrupa in označevanje ravni hrupa na avtomobilih. Pred nami je še dolga pot, vendar si Evropska unija neutrudno prizadeva za zmanjšanje hrupa in onesnaženosti zraka. Tako bomo lahko uživali v čistejšem zraku in tišjem okolju ter živeli bolj zdravo. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
7: ¿Quiénes contribuyeron a construir la Europa que conocemos? No fueron solo las instituciones y los tratados, sino también las personas. Detrás de cada hito de la integración europea hay personas que defienden la democracia, promueven los derechos humanos y ayudan a estrechar las relaciones entre países. Para reconocer estas contribuciones, el Parlamento Europeo ha creado una nueva distinción, la Orden Europea al Mérito. Se trata del primer galardón civil de este tipo otorgado por una institución de la Unión. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció los primeros galardonados con las siguientes palabras. Europa ha sido forjada por hombres y mujeres extraordinarios, de todos los ámbitos de la sociedad, que tuvieron el valor de mirar más allá de nuestro turbulento pasado. Tendieron puentes, rompieron barreras, derrocaron dictaduras y superaron crisis para dejar su huella en nuestro continente y construir un futuro mejor. Este compromiso con la construcción de Europa merece ser puesto en valor. Por este motivo, el Parlamento ha creado la Orden Europea al Mérito, para rendir homenaje a quienes no solo creyeron en Europa, sino que ayudaron a construirla.
8: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
7: La lista de galardonados muestra que es posible contribuir al proyecto europeo de muchas maneras, en ámbitos tan diversos como la política, la diplomacia, los derechos humanos, la ciencia y la cultura. El reconocimiento más alto es el de miembro distinguido de la Orden Europea al Mérito, que se ha concedido a la antigua canciller alemana Angela Merkel, al expresidente y líder de la democracia polaca Lech Wałęsa, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Otros líderes y personalidades han sido nombrados miembros honorables o miembros de la Orden Europea al Mérito. Entre ellos se cuentan antiguos presidentes y presidentas y figuras destacadas de la política, la ayuda humanitaria, la ciencia y el arte, que han contribuido de manera significativa a los valores y la integración europeos. Algunos de los galardonados son la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, el chef José Andrés, conocido por su labor humanitaria, y los miembros de la banda irlandesa U2. La Orden Europea al Mérito se creó en 2025 para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Schuman, que se considera generalmente como el punto de partida de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. La UE va más allá de las instituciones y las políticas. También es la historia de las personas que creyeron en ella y ayudaron a hacerla realidad. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
9: Is beag duine a raibh garm réim iontach a saol na healaíne agus garm réim chuachtach a saol na polaitíochta acu. Duine díobh nó Melina Mercouri. Baisteoir mór le rá agus réal scannán idirnáisiúntaí agus ba mhór fearsa polaitiúilí sa gréig tar éis cúd atá 1967. Thaistil sí ar fud an domhain ag caineann na deachtóireachta agus ag cosint an den leathais. Tar éis thit amháin réimeas bí an duine a chaith an sealas fuide mar ara cultúir na gréige agus buchanna des na daoine a bhainig páirtí na sóisialaithe panhelénacha í. Dibhigh Mercouri gan stad gan stéanach an feasad chultúra a spreagadh in san Áirip, agus mara na hairacht fós i dionsnamh amhail clár fríomh chaifeach a chultúr na Áirip agus fondúracht Melina Mercouri. Tá raibh géisteach le sreas speisialta dár bodchraile stair agus fíricí. Ins na hagrain sop, pléamid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrachas ferbert na hórpa féin a féinúlacht agus a lóchana. Siad san na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Rúga go Mália Maria Mercouri ins an ahan in éidig fithe. Dhéan si stadéire an drámaíocht agus baistar stáitir mór le ráí go lua. Bhí rólachas a dráma a Streetcar Named Desire in éidig da hadané a haring mór chlú orthi, agus go lua in éig sin bhoig si gradam Marika Kotopouli den Vanastor is fear. Mula go céad scannán, Stella, féistiúr Michalis Kakoyanis ag Féile Cann in 1986. Bhuail si leis an scannán ar Americanach Jules Dassanown a fós si ar bowl agus ar ibrig si leis. In 1986 bhoig si an gradam den Vanastor is fear ag Cann den scannán Never on Sunday a anamníag cúig húra de gradam an acadamh. Ar an éanú lá fithead de bhí ebráin 1967 agus ar stáitse in Uáirech, fuair Mercouri amach go raibh grúpa ifigach arm tar éis an chóch de gháil chua féin in San Réig agus dionta na Gréige chuathú, rud a dugtar Rémus na Garnéil chuma air. As san amach lach si gach deis ar an stáitse chun an dionta a cháine agus bé buhig an den lás an manna a dúsáid si aríist agus aríist eile. Le linn cheanna seachtaíona an réimeas bhí si an manfachta suíochta ar fud an domhain ag éilimh go bhfuilfí ar an déan leathas. Bhain na Cornéil le saoránacht chréagachta rud an nártaige duine bháilteacht.
10: En a bhráidí, tíiste sé siúir is teiseris óra tú proí.
9: Íthe óháin ar cethair clogar maidin chléig an Daily Mail arm agus dúirdar tá de saoránacht buinte a codíod. Ba mis an chéad duine ar bhain siad d'í. La ima chula agus gan bairla liafagam, drag rias. Rugag sa greig me. Bashistuch e nar rugag e agus beg se na ashistuch nar chailfer e. Bagreagach me nar rugag me agus is greagach a veganam nar chailfer me.
10: Aftar genitike fascistas, aftar sa pethani fascistas, ke wadha pethani linir.
9: Anoin bagartí agus fiú iarracht chania aulvaru near hepair dingavaltacht riav. Lanshi lena kóruach le hóráidi, kóolkörmacha agus aglif gudígar avoníag an den lahas in éduk shachtol kahar. Nair dilshi angreig chauvig mar kóri le pórti na sosialaha pan helénacha pasach a chrahú agus taug con a parlamenta in éduk shachtol shachti. Nair vóig pasach na tauchain in éduk achtol hén denag arakal túrde. Bien chéad van a revan passanike agus nirav éinian ias fudaná í a ról an arakal túr istar na greige. Ma ara yenshi aharu o vaun ar an sail kulturha. Chushi rochta na vuzeam ar fáil da heranig, chushi an tadachas chun kín traid an airocht, agus chushi tús le mua hianskadal au al museum kultur na bizainte i Thessalonike. In a hauntasan, chushi tús le na fachtas kail oil kan seher varmer an fartanayn daila rash.
3: Adas Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
9: Cain taachta tala Shakespeare da hasana? Nu oed aglish neaf pol. Cain taach da talish in Taj Mahal dan India. Cain taach da talish in Bainteir utsa sheipel shistinach dan adail. Is fuin che vroid doing se her varmar an fartanain. Si ad arvein ulach did. Is nask an leanov le borfiaush na grega id. Is onan na se her son agus queen chepa an den lahash agus na seer she taagain.
3: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
9: An rud is mó a bhain si amach ar le bhéal an aontais ná cruthú thionsa na phríomhchathracha cultúr na Heorpa. Bí an aithin céad phríomhchathracha cultúr na Heorpa in 1885, tar éis na Mercúrí a chur ina lí ar airí cultúr an aontais an cultúr a chur a gríolár éanúlacht an aontais Heorpaig. In a hánta san, spreag si nasca na cultúrtha le hirthar na Heorpa fiú sárahit an cartainíring. Ag tús na 1890, bheas si an astóracht as an foltíocht a rís deile. Nair hánig pasach a gúch da rí sin 1903, lan si arhi mar ara cultúr, a díru ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Melina Mercúri a 1904 nua áraug. Ega sacrad tugag an an orde a hugtag dag an áda frí a vara, rud a léirig an cion olvúr a bhíag muintur na gréga arhi. Sa látán nuvaun is féidir a haslinga eiscint fós a vandúrach Melina Mercúri, a chuirn an cultúr gréagach chun cín ar fud an domhain. Ó 2007, brunan an andóracht gradamar cliníochta Melina Mercúri ar bhean aisteora ó go bháin gach bliain, in éanacht le bróiste in aithanta Melina a héan ó bhuaiteoir go bhuaiteoir, rud a chuirbhníon cuine orthaí ar an stáitse. Ní raibh tácht le titl nú gradam de Melina Mercúri. Ba chochtaí an grá, a grá an réig, agus an grá fuaisí ó bhaintear na háite. Is spraga iad a gá agus a hasling fós sa látá nó bhán. Sí Parliament na Heorpa a chur an chlársá de láthair.
11: Euroopa Parlamendis on üks amet, mille nimetus võib tunduda vanamoeline. Kvestor. Pole imestada, kui see sõna teile midagi ei ütle, sest kvestoritest eriti tihti ei räägita. Siiski on see amet Euroopa Parlamendi toimimiseks häda vajalik. Kvestoreid on Euroopa Parlamendis viis ja nad kuuluvad parlamendi juhatusse. Lisaks moodustavad kvestorid kvestorite kogu, mis tuleb tavaliselt kokku kord kuus täiskogu ajal. Kvestorite kogu vastutab parlamendi liikmeid vahetult puudutavate haldus- ja finantsküsimuste ning parlamendi liikmete töötingimuste eest. Nende haldusalasse kuuluvad näiteks meditsiiniteenistus, transport, kontorisisustus, praktikandid ja keelekursused. Endine kvestor Anne Sander selgitas 2024. aasta mais toimunud parlamendi avatud uste päeval kvestorite tööd nii.
12: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne.
11: Laias laastus oleme viis inimest, kes on valitud kandma hoolt Euroopa parlamendi siseasjade toimimise eest. See tähendab, et me tegeleme sissepääsu ja töökorra reeglite, toitlustamise ning parlamendi liikmete rahaliste õigustega. Lisaks parlamendi siseasjadega tegelemisele oleme teatavas mõttes ka saadikute ametiühing. Me esindame neid. Kui parlamentis on midagi valesti, pöörduvad parlamendi liikmed kvestorite poole ja meie püüame vahendada nende suhtlust parlamendi haldusorganitega.
12: De leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
11: Pärast presidendi ja 14 asepresidendi valimist valivad parlamendi liikmed ka 5 kvestorit. Kvestorid valitakse salajasel hääletusel 3 voorus. Esimeses 2 voorus peavad kandidaadid saama absoluutse häälte enamuse, 3. voorus piisab ka suhtelisest enamusest. Absoluutne häälte enamus tähendab seda, et kandidaadi poolt peavad hääletama pooled parlamendi liikmed ja lisaks veel 1 parlamendi liige. Suhteline ehk liht häälte enamus aga seda, et kandidaat peab saama rohkem hääli kui teised kandidaadid. Kvestori kandidaate võivad esitada kas fraktsioonid või ühiselt vähemalt 40 parlamendi liiget. Kvestorid valitakse nagu parlamendi president ja asepresidentidki 2,5 aastaks. Juhatuses on kvestoritel nõu andev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Nad võivad teha muudatusettepanekuid kõigile juhatuse kehtestatud reeglitele. Juhatusest tuleb pikemalt juttu žargooni džungli eraldi osas. Iga parlamendi liige saab soovi korral esitada küsimusi kvestorite töökoht. Kvestorite nimekirja ja vastutusaladega saate tutvuda Euroopa Parlamendi veebisaidil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
13: Seit Russland im Februar 2022 völkerrechtswidrig auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine bei. Sie hat den Angriff Russlands verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt. Und sie leistet finanzielle und materielle Unterstützung. In diesem Podcast beleuchten wir die Lage eingehend.
14: Slava Ukraine!
15: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
16: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
17: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
13: Nach Angaben der Mission der Vereinten Nationen zur Überwachung der Menschenrechtslage in der Ukraine forderte der Einmarsch Russlands in den knapp 2 Jahren bis Ende 2023 mehr als 10.000 Tote und fast 20.000 Verletzte unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Der Krieg zog eine humanitäre Krise nach sich. Tausende wurden innerhalb der Ukraine vertrieben oder flohen ins Ausland. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen rechnet damit, dass sich die Lage 2024 weiter verschärfen wird, und zwar vor allem im Osten und Süden des Landes, wo Beschuss und Angriffe auf die Infrastruktur inzwischen zum Alltag gehören. In den kommenden Monaten werden mehr als 14,5 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe verschiedener Art angewiesen sein. Die Zahl der Flüchtlinge, die in ganz Europa Schutz suchen, bleibt voraussichtlich bei etwa 6 Millionen, wobei einige in andere Länder fliehen, andere dagegen in die Ukraine zurückkehren. Der Krieg wirkt sich auch verheerend auf die ukrainische Wirtschaft aus. Allein im Jahr 2022 sank das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine um ein Drittel, während die Arbeitslosigkeit sprunghaft anstieg. In einem Dokument, das die ukrainische Regierung, die Weltbankgruppe, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen im März 2023, also ein Jahr nach dem Einmarsch, gemeinsam veröffentlichten, werden die Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine auf mehr als 380 Milliarden Euro beziffert. Das ist nur eine Schätzung. Ein Versuch, das Ausmaß der Kriegsschäden deutlich zu machen. Der Krieg fordert aber nicht nur Opfer und schädigt die Wirtschaft, er hat auch Langzeitfolgen für die Umwelt. Nach Angaben des ukrainischen Umweltministeriums hatte der Einmarsch Russlands bis Mitte Juli 2023 bereits Umweltschäden in Höhe von rund 53 Milliarden Euro verursacht. In einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hieß es, Die Ukraine müsse im Umweltbereich mehrere Krisen gleichzeitig meistern. Ursachen seien Chemikalien, Munition und Militärgerät, zahlreiche Schadstoffe und Beschädigungen von Städten und Naturgebieten. Unter dem Krieg leidet auch die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine, die nicht nur für die Wirtschaft des Landes, sondern auch für die Ernährungssicherheit auf der Welt von immenser Bedeutung ist. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind seit 2014 angespannt, weil Russland die Krim völkerrechtswidrig annektierte, separatistische Gruppen in der Ostukraine unterstützte, Desinformationskampagnen unternahm und im eigenen Land die Menschenrechte verletzte. Seit Russland am 24. Februar 2022 auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine unerschütterlich zur Seite. In rascher Folge beschloss sie 11 Pakete mit beispiellos strengen Sanktionen, die gegen Schlüsselbereiche der russischen Wirtschaft und die politischen Eliten gerichtet sind. Auch gegen Belarus und den Iran wurden wegen der Beteiligung beider Länder an dem Krieg Sanktionen verhängt. Wie sehr sich die Sanktionen tatsächlich auf die russische Wirtschaft auswirken, ist Thema zahlreicher Untersuchungen und Debatten. Trotz aller Probleme bei der Umsetzung wurden nach Ansicht von Fachleuten mit den Sanktionen aber schon 3 wichtige Ziele erreicht. Man hat Russland unmissverständlich deutlich gemacht, dass der Westen geeint hinter der Ukraine steht, Russlands militärische Fähigkeiten wurden dauerhaft geschwächt und die Sanktionen haben der Wirtschaft und der Energiebranche Russlands die Luft abgeschnürt, mit Langzeitfolgen. Die meisten Fachleute geben jedoch zu bedenken, dass die bisherigen Sanktionen Russland nicht davon abhalten, Krieg gegen die Ukraine zu führen und verweisen darauf, dass sie verschärft werden müssten. Die EU unterstützt die Ukraine aber nicht nur mit Sanktionen gegen Russland. Sie leistet ihr auch Wirtschaftshilfe. Vom Beginn des Krieges bis Ende 2023 unterstützte die EU die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung insgesamt mit knapp 85 Milliarden Euro. Dieser Betrag umfasst finanzielle und humanitäre Hilfe, Soforthilfe zur Stützung des Haushalts und militärische Unterstützung, die die EU, die Mitgliedstaaten und die Finanzinstitute der EU leisteten, sowie Gelder, die die Mitgliedstaaten zur Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge erhielten. Am 1. Februar 2024 einigten sich die Verhandlungsführer von Parlament und Rat auf die Ukraine-Fazilität, ein 50 Milliarden Euro schweres Sonderpaket. Sie soll die Ukraine bis 2027 beim Wiederaufbau und der Modernisierung des Landes unterstützen. In der Einigung ist auch vorgesehen, dass Russland in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen wird und für die massiven Kriegsschäden aufkommen muss. Unmittelbar nach dem Sondergipfel des Europäischen Rates erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen:
18: Der Europäische Rat hat den festen Willen Europas, der Ukraine zur Seite zu stehen, erneut bekräftigt. Wir alle wissen, dass die Ukraine für uns kämpft. Wir werden sie daher mit den erforderlichen Finanzmitteln unterstützen und ihr die dringend benötigte Planbarkeit bieten, die ihr zusteht. Diese 50 Milliarden Euro für 4 Jahre sind auch eine sehr deutliche Botschaft an Putin.
13: Bei der ersten Plenartagung des Parlaments im Februar 2024 hob Ratspräsident Michel hervor, dass die 27 Mitgliedstaaten diese Entscheidung einstimmig und im Rahmen des EU-Haushalts trafen.

0: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families and homelands, their communities torn apart, their bodies commodified, their humanity denied. The history of slavery is a history of suffering and barbarity that shows humanity at its worst. But it's also a history of awe-inspiring courage that shows human beings at their best, starting with enslaved people who rose up against impossible odds and extending to the abolitionists who spoke out against this atrocious crime. And yet, the legacy of the transatlantic slave trade haunts us to this day. We can draw a straight line from the centuries of colonial exploitation to the social and economic inequalities of today. And we can recognize the racist tropes popularized to rationalize the inhumanity of the slave trade in the white supremacist hate that is resurgent today. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
1: Education plays a crucial role in fighting racism and prejudice. This is why the UN places so much emphasis on the importance of educational initiatives that teach future generations about the causes and consequences of slavery and highlight the lessons we have learned from this dark period. For instance, one of the keys to educating people and raising awareness is using the appropriate vocabulary. That's why, in recent years, historians have stopped using the word slave and begun to use the term enslaved people instead. They do this to emphasise the very humanity that the brutal system of slavery attempted to strip away. Through initiatives like the UNESCO Roots of Enslaved Peoples Project, launched in 1994, and the UN International Day of Remembrance of Slavery and the Transatlantic Slave Trade, efforts are being made to explore the history and the impact of the transatlantic slave trade and slavery worldwide. Furthermore, the UN proclaimed 2015 to 2024 as the International Decade for People of African Descent to address the ongoing challenges faced by individuals of African descent, including systemic racism and discrimination. This international decade aims to promote respect for human rights, celebrate the contributions of people of African descent, and strengthen legal frameworks to combat racism. In June 2020, the European Parliament became the first international institution to recognise the transatlantic slave trade and slavery as crimes against humanity. In a resolution adopted by a very large majority, MEPs called on the institutions and member states of the European Union to officially recognise the injustices of the past and the crimes against humanity committed against black people and people of colour. Education features prominently in this resolution too, since it recommended, among other things, making the history of black people and people of colour part of school curricula. In addition, every year around the 25th of March, the European Network Against Racism, in collaboration with MEPs and the European Commission, now organises Anti-Racism and Diversity Week, which aims, among other things, to provide financial, sociocultural and psychological reparations for the descendants of those who endured slavery. The history of slavery and its enduring racist legacy continue to have an impact on society today. It is crucial to remember the past and commemorate activists such as Toussaint Louverture, who led the fight against slavery in Haiti. Through education and coordinated action, both at international and EU level, efforts are being made to combat racism, raise awareness, promote equality, and create a more inclusive and fair society for all. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация поради неформалния си и прикрит характер. До неотдавна Европейския съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че Съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на Комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
3: Европа преживява невиждани досега демографски промени. До 2050 година близо една трета от населението на Съюза ще бъде на възраст от 65 и повече години. Фактът, че хората сега живеят по-дълго и по-здравословно, е голямо постижение за обществото. Въпреки това, застаряващото население крие едновременно възможности и предизвикателства. За да се гарантира пълноценен и здравословен живот за възрастните хора, Европейският съюз въведе редица политики. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме какво прави Съюзът за възрастните хора. Останете с нас, за да научите как тези инициативи се отразяват върху живота на милиони хора от нашия континент. Понастоящем над една пета от населението на Европейския съюз е на възраст от 65 или повече години. Според прогнозите обаче, до 2050 година възрастните хора ще съставляват почти една трета от населението. Застаряването на европейците ще има дълбоки последици в различни области, включително здравеопазването, социалното подпомагане, пазара на труда и икономиката. За да се гарантира високо качество на живот на възрастните хора, Съюзът прилага редица политики и инициативи. Те са съсредоточени върху няколко ключови области, сред които активен живот на възрастните хора, социално приобщаване, здравеопазване, дългосрочни грижи и финансова сигурност. Нека ги разгледаме по-отблизо. Концепцията за активен живот на възрастните хора се изразява в това да им се даде възможност да водят здравословен, независим и пълноценен живот. Европейският съюз категорично споделя разбирането, че за подпомагане на активния живот на възрастните хора са необходими програми, с които да се насърчава ученето през целия живот, доброволческата дейност и участието на пазара на труда. Например, Европейският социален фонд финансира проекти, насочени към повишаване на уменията и пригодността за заетост на възрастните работници. Включването на възрастните хора в обществото и предоставянето на възможности за активно участие е от решаващо значение, за да се предотврати тяхната изолация и маргинализация. Европейският съюз разполага с Комитет за социална закрила, който дава политически съвети на министрите от всички държави членки в рамките на Съвета по заетост и социални въпроси. Той също така наблюдава и докладва във връзка с социалното положение на възрастните хора в целия съюз. Инициативи като Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве имат за цел да насърчат сътрудничеството, което може да доведе до иновативни решения за социално приобщаване. Здравеопазването и дългосрочните грижи са от жизнено важно значение за благосъстоянието на възрастните хора. Европейският съюз стартира няколко инициативи за посрещане на тези здравни нужди, например здравната програма, с която се подкрепят проекти за подобряване на здравните системи, и програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа, която финансира научните изследвания в областта на застаряването и свързаните с възрастта заболявания. Освен това, Европейският стълб на социалните права подчертава значението на достъпа до услуги за дългосрочни грижи и на подкрепата за лицата, полагащи грижи. Финансовата сигурност е друг крайъгълен камък на политиките на Европейския съюз за възрастните хора. Достъпът до подходящи пенсии и социални обезщетения е от съществено значение, за да могат възрастните хора да запазят своето достоинство и независимост. Ето защо Съюзът подкрепя държавите членки в реформирането на пенсионните им системи, за да се гарантира, че те са устойчиви и адекватни. През последните години Европейският икономически и социален комитет призовава за всеобхватна европейска стратегия за възрастните хора. Комитетът е консултативен орган на Европейския съюз, който представлява гражданското общество, включително работодателите, работниците и други групи по интереси. През 2023 година Комитетът предложи Европейска стратегия за възрастните хора. Тази стратегия се основава на идеята, че Съюзът се нуждае от координиран и цялостен подход, за да отговори на различните нужди на застаряващото население. В предложението са очертани няколко ключови области. Нека се опитаме да ги обобщим. Първо, Европейският икономически и социален комитет подчерта, че е важно да се даде възможност на възрастните хора да участват активно в обществото. Това включва насърчаване на съобразена с възрастта среда, осигуряване на достъп до цифрови технологии и насърчаване на участието на възрастните хора в процесите на вземане на решения на всички равнища. Предложената стратегия призовава за интегрирани услуги в областта на здравеопазването и социалните грижи, които да са ориентирани към хората и да са съобразени с нуждите на възрастните. В нея се подчертава значението на превантивните мерки, насърчаването на здравето и достъпа до качествени здравни услуги, включително подкрепа за психичното здраве. Икономическата сигурност е друг основен компонент на стратегията. Комитетът предлага мерки за борба с бедността и социалното изключване сред възрастните хора, например осигуряване на адекватни пенсии и насърчаване на възможности за възрастните хора да останат на пазара на труда, ако желаят. В предложението се подчертава и необходимостта от възможности за учене през целия живот, за да се помогне на възрастните хора да се адаптират към променящите се пазари на труда и технологичния напредък. Това би предполагало насърчаване на цифровата грамотност и предоставяне на достъп до програми за обучение. Научните изследвания и иновациите са от решаващо значение за разработването на нови решения в подкрепа на застаряването на населението. Комитетът призовава за увеличаване на инвестициите в научни изследвания в областта на застаряването, свързаните с възрастта заболявания и иновативните технологии, които могат да подобрят качеството на живот на възрастните хора. Насърчаването на солидарността между поколенията е друга ключова тема в стратегията, тъй като ако подобрим сътрудничеството между поколенията, можем да укрепим социалното сближаване и да насърчим членовете на общността да се подкрепят взаимно. Защитата на правата на човека и достойнството на възрастните хора също е основен принцип в стратегията. Това включва борба с остаряването, дискриминацията и злоупотребите, както и насърчаване на правата на възрастните хора във всички области на живота. Предложението на Комитета за Европейска стратегия за възрастните хора е всеобхватен план, който има за цел създаването на по-приобщаващо, подкрепещо и справедливо общество. Той призовава Европейската комисия, Европейския парламент и държавите от Европейския съюз да работят заедно за изпълнението на тази стратегия, като гарантират, че нуждите и правата на възрастните хора са сред приоритетите на политиките на Съюза. Европейският парламент винаги твърдо се е застъпвал за правата и благосъстоянието на възрастните хора. Той подкрепя всеобхватен подход, който включва предложенията, очертани от Европейския икономически и социален комитет. Парламентът призовава за засилено сътрудничество между държавите членки. Той признава безценния принос на възрастните хора за обществото. Като се съобразява с виждането на комитета, целта му е да се създаде по-приобщаваща и подкрепеща среда за възрастното население на Съюза. В крайна сметка успехът на тази стратегия ще зависи от колективните усилия на всички заинтересовани страни, включително правителствата, организациите на гражданското общество, частния сектор и самите възрастни хора. Ако работим заедно, можем да изградим общество, което цени и подкрепя възрастните си членове, като признава техния принос и гарантира тяхното благосъстояние. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
4: Let me tell you a story. It's early morning. You're at the train station. The scents of baked goods, coffee, and metal mingle in the air. Departure boards flicker, showing the names of cities in different languages, sometimes even different alphabets. Two friends are saying goodbye to each other, another person is checking their backpack for the third time, and you're holding a ticket that doesn't point to any one destination, but to many. A ticket that doesn't ask where you're going, but how far you're willing to go. That ticket is an Interrail pass.
5: Interrail has been part of Europe's story since 1972, built on the idea that connection is found through movement, as people travel through cities and stations and cross paths with strangers on the same journey. The Eurail Pass had already existed since 1959, allowing visitors from outside the continent to travel freely across a number of European countries by train. But for the people living in Europe, that kind of freedom didn't exist. People began to ask, why wasn't there a ticket open to Europe's residents? The answer came in 1972. That year, the International Union of Railways celebrated its 50th anniversary. Founded in 1922 to rebuild and reconnect Europe's rail systems after the First World War, the organisation was now celebrating a major milestone. To mark the occasion, it created something profound and innovative, a single rail pass that would allow young people to travel freely across Europe. It was conceived as a one-off ticket and was called Interrail. The ticket would allow young people up to 21 years old to travel freely by train across 21 countries. The response was immediate. Around 100,000 Interrail tickets were sold. The demand was so strong that the International Union of Railways decided to make the offer permanent. But the story of Interrail didn't end there. So what does it offer you today?
4: More than 50 years later, its scope has only expanded. With an Interrail Global Pass, you can now travel through 33 countries, from the Greek islands all the way to the Arctic Circle. There are discounted fares for travellers under 28 or over 60 years old. But today, everyone can get a pass and start travelling with Interrail. Starting the adventure has never been so easy. You visit the interrail.eu website, choose how long you want to travel, whether it's a few days or up to 3 months, and pick the pass that best suits your needs. Your pass lets you travel freely across Europe. High-speed trains, regional lines, night trains, and even ferries in some places are all part of the same network. One thing to keep in mind is that some trains may require seat reservations. You can follow a suggested itinerary or create your own unique trip from scratch. All in all, flexibility is the real advantage. You're free to make changes along the way, depending on where your journey takes you. This means that you can stay longer in a city you fall in love with. You can change direction. You can get off somewhere just because the name sounds interesting. It gives you the chance to venture into the unknown, beyond the usual tourism hotspots. And if you're traveling solo, it won't be hard to meet other travelers along the way. Interrail has become such a popular initiative that in 2024 alone, travelers purchased over 746,000 Interrail passes and covered over 1.4 billion kilometres. But why does this matter? Well, by choosing to travel by train, you take a concrete step towards more sustainable tourism, helping to reduce the environmental impact the travel industry has on climate change. Stefania Skevi from Greece was 24 years old when she set out with a backpack full of snacks and an instant camera, chasing the Mediterranean sun from northern Italy to the French Riviera, and traveling all the way up to the historic city of Dunkirk. Let's hear how Interrail shaped her perception of Europe.
6: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
7: Interrail changed how I understand distance. From the dreamy cliffs of Cinque Terre to the border village of Ventimiglia, you close your eyes and open them in France. You get to know cities that feel centuries apart, in their distant architecture, the food, the pace of life. But at the same time, there's connection. Public squares start to look familiar. Cafes feel the same, even when the language is different. Conversations keep coming back to the same questions: identity, democracy, the future. Different languages, but at their heart, the same Europe.
5: In 2016, new political discussions about Interrail took place. In the European Parliament, attention turned to Interrail's potential to overcome stereotypes and bring young people across Europe together, while aiming to make the pass even more accessible. The idea was to see it less as a holiday and more as an investment in learning, curiosity, and a deeper understanding of Europe. Manfred Weber, a member of the European Parliament, framed the idea with a question.
8: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen...
9: What if, in the future, we give every European young person an Interrail ticket when they turn 18 as a gift from the European Union so that they can experience everyday life in Europe for 3 weeks?
5: In 2018, this idea turned into a reality and Discover EU was born. It's a program that gives 18-year-olds a free Interrail pass and a chance to discover Europe on their own terms. Applications open twice a year. Young people answer a short quiz about the EU, and those selected win a travel pass. There's one important rule that participants have to follow. They must travel primarily by train. Discover EU continues to this day and is an Erasmus Plus initiative.
7: Interrail began as a one-off ticket and became a rite of passage. Today, it's still an open invitation to everyone living in Europe, no matter their age. An invitation to hop on a train, cross borders, and experience what life in Europe is really like, not from afar, but from within. So grab your pass and let the adventure begin. This podcast is brought to you by the European Parliament.
10: Alcide de Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
11: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide de Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
10: Trentó megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
11: Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
10: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá de Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
11: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban másfél év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
10: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
12: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
11: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szévélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
10: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
11: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
10: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
11: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
12: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
10: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hit, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
11: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
10: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi ezt az Európát látta maga előtt, Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
13: Realizzeremo la sua visione.
11: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
14: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar rum bara en gång i månaden under sammanträdesperioderna. Men vad innebär egentligen sammanträdesperioderna och hur går de till? Varje månad, förutom i augusti, sammanträder parlamentet i Strasbourg under 4 dagar. Ett program som kallas dagordning fastställs för varje sammanträdesperiod i kammaren. Ytterligare sammanträdesperioder anordnas regelbundet, men de äger rum i Bryssel. Plenarsammanträdena är slutresultatet av det lagstiftningsarbete som görs under resten av året då ledamöterna sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkanden om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatten hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatterna är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i turordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatterna alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
15: Osmega marca praznujemo Mednarodni dan žena, s katerim vsako leto obeležimo dosežke žensk in opozorimo na njihove pravice. To je tudi priložnost za ozaveščanje o enakosti spolov, reproduktivnih pravicah in boju proti zlorabi žensk in nasilju nad njimi. Enakost med moškimi in ženskami je že od nekdaj ena od temeljnih vrednot in ciljev Evropske unije, vendar je še vedno nismo v celoti vzpostavili. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o Mednarodnem dnevu žena in o tem, kako se Evropska unija bori za pravice žensk. Evropski voditelji so si za enakost spolov začeli prizadevati že dolgo pred nastankom Evropske unije, kot jo poznamo danes. Leta 1947 so podpisali rimsko pogodbo, v kateri so enakost spolov določili za temeljno vrednoto Evropske unije. Unija je odtlej sprejela številne zakone in priporočila za večjo enakost spolov. Predstavila je tudi dobre prakse in poskrbela za finančno podporo državam članicam za ukrepe na tem področju. Evropska unija je 28. junija 2023 ratificirala Istanbulsko konvencijo. Ta je ključna za odpravo nasilja na podlagi spola, vključno z nasiljem v družini. Evropski parlament si že od nekdaj močno prizadeva za enakost med ženskami in moškimi. Že leta 1984 v drugem parlamentarnem obdobju je namreč ustanovil stalni odbor za pravice žensk. Evropska unija je leta 2000 objavila listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da je treba zagotoviti enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih. Da bi se razmere izboljšali v vseh državah članicah, je Evropski parlament sprejel posebne ukrepe. Poslušajmo, kateri so zadnji dosežki parlamenta na tem področju, še prej pa spregovorimo nekaj besed o enakosti spolov na delovnem mestu. Svet Evropskih skupnosti je leta 1975 sprejel načelo enakega plačila za ženske in moške. Čeprav to še vedno ni v celoti uveljavljeno, smo na tem področju precej napredovali. Aprila 2022 je parlament podprl predlog Evropske komisije o direktivi o preglednosti plač, v skladu s katero morajo podjetja sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v plačilu zaradi spola in poskrbeti, da bodo zaposleni lažje primerjali plače. Ženske v Evropski uniji za opravljanje istega dela povprečno namreč zaslužijo 13% manj kot moški. Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli tudi nova pravila za boj proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu, spodbujanje sodelovanja žensk v digitalnem gospodarstvu in spoprijemanje z digitalnim razkorakom med spoloma. Evropska unija je leta 2019 sprejela nova pravila za družinski dopust in dopust za nego, ter bolj prilagodljive delovne pogoje, da bi očete spodbudila k koriščenju družinskega dopusta in izboljšala stopnjo zaposlenosti žensk. Pogajalci parlamenta in sveta so junija 2022 dosegli dogovor o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi. Zdaj pa se pobliže seznanimo s spolnimi in reproduktivnimi pravicami žensk. Poslanci Evropskega parlamenta želijo zaščititi spolno in reproduktivno zdravje žensk, zato zahtevajo univerzalni dostop do varnega in zakonitega splava, kakovostno kontracepcijo in spolno vzgojo v šolah. Parlament je marca 2022 sprejel resolucijo o akcijskem načrtu Evropske unije za enakost spolov 3, ki je namenjen spodbujanju spolnega in reproduktivnega zdravja v državah članicah in zagotavljanju univerzalnega dostopa do povezanih storitev. Poslušajmo še, kako si Evropski parlament prizadeva za preprečevanje nasilja. Evropska unija je junija 2023, 6 let po njenem podpisu leta 2017, ratificirala Istanbulsko konvencijo o nasilju nad ženskami. Evropska poslanka in poročevalka o konvenciji je po glasovanju izrekla naslednje zmagovalne besede.
16: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
15: To glasovanje je zgodovinskega pomena. Evropski parlament je po 10 letih končno zagotovil varnost in svobodo žensk. To glasovanje je posvečeno milijonom žensk, ki so žrtve nasilja, ki so v nevarnosti in živijo v strahu. Povedali smo, da Evropa nasilje nad ženskami ne tolerira in da je Evropa odporna proti ruskim dezinformacijskim kampanjam in proti evropskim vrednotam.
16: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
15: Pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji pomeni, da bo moralo preostalih 5 držav, ki so jo sicer podpisale, a še niso ratificirale, konvencijo izvajati in upoštevati. Te države so Bolgarija, Češka, Litva, Madžarska in Slovaška. Konvencija je začela veljati 1. oktobra 2023. Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najpogostejših kršitev človekovih pravic na svetu. To velja tudi za Evropsko unijo. Vsaka tretja ženska v Uniji je žrtev fizičnega ali spolnega nasilja, vsaka druga je žrtev spolnega nadlegovanja, vsaka 20. ženska pa je posiljena. Evropski parlament pozorno spremlja tudi razmere, v katerih živijo ženske v drugih državah, na primer v Afganistanu in Iranu, kjer ženske nimajo osnovnih človekovih pravic in živijo v stalnem strahu pred nasiljem. Poslanci so pozvali tudi k odpravi pohabljanja ženskih spolnih organov. Čeprav je od podpisa rimske pogodbe minilo že 70 let, enakosti spolov še zdaleč nismo dosegli, a Evropska unija si ustrajno prizadeva, da bi enakost med moškimi in ženskami postala resničnost. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
17: V polovině dubna zveřejnil Evropský parlament výsledky posledního eurobarometru před červnovými evropskými volbami. Vyplývá z něj, že geopolitická situace občany znepokojuje. V tomto díle ze série podcastů s názvem Evropa a já se na jarní eurobarometr 2024 podíváme podrobněji.
18: Příští volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 6. až 9. června 2024. Průzkum ukázal, že jasná většina občanů se k volbám chystá přijít a zvolit nové poslance Evropského parlamentu. Od posledního průzkumu, který proběhl loni v listopadu, se lidé o volby zajímají více. Také mají lepší povědomí o tom, kdy se budou konat. Zájem o ně vyjádřilo 6 z 10 dotázaných a 7 z 10 uvedlo, že k volbám pravděpodobně přijdou. Je zřejmé, že si občané uvědomují, jak jsou volby důležité, a to zejména vzhledem k aktuální geopolitické situaci. 8 z 10 dotázaných souhlasí s tím, že je právě proto ještě důležitější k volbám přijít.
17: Z průzkumu vyplývá, že si občané přejí, aby Evropský parlament jako svou nejvyšší prioritu stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a také podporu veřejného zdraví. Mezi další klíčové priority respondenti řadí podporu ekonomiky, vytváření nových pracovních míst a také obranu a bezpečnost Unie. Pokud jde o budoucnost a posílení pozice Evropské unie ve světě, považují za nejdůležitější oblasti obranu, bezpečnost, energetiku a potravinové zabezpečení. Podle 40% respondentů získala Evropská unie za poslední roky na důležitosti, 35% si myslí, že její role zůstala stejná.
18: Téměř 3/4 občanů uvádějí, že rozhodnutí unie mají dopad na jejich každodenní životy, a 70% je toho názoru, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. V době, kdy se aktuální volební období blíží ke konci, vidí 81% obyvatel Evropský parlament pozitivně či neutrálně. Většina respondentů by si přála, aby Evropský parlament hrál důležitější roli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová se k výsledkům průzkumu vyjádřila následovně.
19: Tyto volby pro nás budou stěžejní, protože rozhodnou o tom, kterým směrem se vydáme. Na formování budoucnosti Evropy se můžete podílet i vy. Přijďte k volbám, jinak za vás rozhodnou ostatní.
18: Průzkum pro Evropský parlament provedla v lednu agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio.
20: Alcide De Gasperi era un visionario.
21: Alcide De Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
20: Nato in Trentino.
21: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu, tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide De Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
0: Noi tutti crediamo.
21: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině, a život pod fašistickou nadvládou si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
0: Realizzeremo la sua visione.
21: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Vajon kinek mi jut eszébe a parlament említésekor? Sokaknak egyből a strasbourgi Európai Parlament, másoknak inkább saját nemzeti országgyűlésük.
10: akadnak olyanok is, akik egy kalap alá veszik a kettőt. Hogy tisztább legyen a kép, nézzük meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és milyen

0: helyileg, a tagállamokon vagy a régiókon belül. A döntéseket ugyanis a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Az Európai Unión belül az Európai Parlament és a tagállami képviselőtestületek szisztematikusan együttműködnek egymással, és szorgalmazzák is a közös eszmecserét. A hatékony munka érdekében az intézmények közösen döntik el, hogy hogyan és miről érdemes egyeztetniük. Az együttműködés különböző formákat ölthet. Az Európai Parlament elnöke minden évben találkozik az egyes nemzeti parlamentek elnökeivel, hogy megvitassák annak tartalmát. Az Európai Parlamenten belül az elnökből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezlete rendelkezik hatáskörrel a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatokat érintő ügyekben. Az elnökök értekezletének egy független képviselő is tagja, de nincs szavazati joga. Ám nem ez az egyetlen említésre méltó egyeztetési fórum. Az egyes nemzeti parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak és az Európai Parlamentnek egy-egy hattagú küldöttsége szintén rendszeresen találkozik a COSEC, azaz az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferencia keretében. A képviselők évente kétszer üléseznek, hogy uniós vonatkozású kérdésekről és aktualitásokról tárgyaljanak. A konferencia által megfogalmazott következtetések és észrevételek a nemzeti parlamenteket nem kötelezik, azok álláspontját nem befolyásolják. A megbeszéléseken a tagjelölt országok parlamentjeiből és más európai nemzetek parlamentjeiből megfigyelőként jelen lehet két-két képviselő. Az ukrán parlament, a Verhovna Rada tehát már képviselteti magát ezen a fórumon. Az Európai Parlamenten belül külön igazgatóság működik a nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartáshoz. Ide fut be minden adat és információ, amely a nemzeti parlamentekkel való együttműködéshez szükséges. Ez az igazgatóság képviseli az Európai Parlamentet a parlamentközi együttműködés adminisztratív hálózataiban, és tart kapcsolatot a nemzeti parlamenteket Brüsszelben képviselő tisztviselőkkel és apparátusukkal. Az igazgatóság emellett évente jelentést készít az Európai Parlament és az uniós nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról. Ebben áttekintést nyújt a közös tevékenységekről és a tagállami képviselőtestületek közötti együttműködés alakulásáról. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament két fontos hálózatot is aktívan támogat, amely ezt a parlamentközi együttműködést segíti. Az egyik az IPEX, az Uniós Parlamentközi Információcsere rendszer, melynek platformján keresztül uniós vonatkozású dokumentumokat és információkat tudnak egymással megosztani a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. A másik a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja, amely információkérési csatornaként működik, valahányszor egy adott tagország parlamentje többet szeretne tudni más uniós tagállamok gyakorlatairól és szakpolitikáiról. Amint a példákból is látszik, az Európai Parlament nem légüres térben, hanem a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben végzi munkáját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
1: Okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Te słowa mrożą krew w żyłach. A jednak ta barbarzyńska praktyka to nie fikcyjne sceny z filmów grozy. Jest ona tak naprawdę znacznie bardziej rozpowszechniona niż mogłoby się wydawać. Nie wiadomo, ile dokładnie dziewcząt i kobiet na świecie zostało w taki sposób okaleczonych. UNICEF szacuje, że może to być co najmniej 200 milionów osób, ale dane te dotyczą 31 krajów prowadzących wiarygodne statystyki w tym względzie.

0: Európában rengeteg műanyag nem jut el a szelektív hulladékgyűjtőkbe. A legyártott és elhasználódott műanyagok nagy része ugyanis hulladéklerakókban, hulladékégetőkben, vagy sajnálatos módon a természeti környezetben végzi. Műanyagcikkek milliárdjairól beszélünk, amelyek évszázadok alatt bomlanak csak le a természetben.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban megnézzük, mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy bolygónk ne fulladjon bele az általunk termelt műanyag hulladékba.
0: Nincs a Földnek olyan eldugott zuga, ahol ne találnánk műanyagot. Földön, vízben, levegőben, mindenhol ott van már a szennyezés. Szélmalomharcnak tűnik, az Európai Uniónak mégis eltökélt szándéka, hogy a világ más országait is bevonva tisztábbá és fenntarthatóbbá tegye a környezetet a jövő nemzedékei számára.
1: Döbbenetesek a statisztikai adatok. Hiába tudják egyre többen, hogy mennyire fontos a műanyag hulladékok szelektív gyűjtése és újrafeldolgozása, és hiába készek egyre nagyobb számban tenni is ezért, a műanyag hulladékok jelentős részét még ma sem sikerül újrahasznosítani az Európai Unióban. Becslések szerint jelenleg a műanyag csomagoló anyagokból keletkező hulladéknak kevesebb, mint 40%-át dolgozza fel újra az Európai Unió, így zömük hulladéklerakókba és hulladékégetőkbe kerül, vagy ami ennél is rosszabb, közvetlenül a környezetet szennyezi. Elég kétségbejtő a helyzet. Bekerült az óceánokba, a termőföldekbe, és persze ezeken keresztül az élő szervezetekbe is. Az Európai Unió már régóta küzd a műanyag szennyezés visszaszorításáért. Az elmúlt években a műanyagok esetében is elindult egy folyamat, hogy a gyártás-felhasználás-kidobás hármasára épülő hagyományos gazdaság helyett a körforgásosság érvényesüljön, azaz ismét értékes alapanyag legyen a hulladékból. Ebben mérföldkőnek számít az a 2018-as uniós stratégia, amely már konkrét elvárásokat határoz meg a műanyag hulladékok mennyiségének csökkentésére, az újrafeldolgozás arányára és a műanyag termékek környezettudatos tervezésére nézve.
0: Ennek hatására és az Európai Parlament kitartó nyomására született meg 2019-ben az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv, amely tilalmat rendelt el a környezetet nem károsító termékekkel könnyen helyettesíthető műanyagcikkek forgalmazására. Ilyenek például a műanyagból készült eldobható evőeszközök, tányérok, szívószálak, fültisztító és más pálcikák. Persze az is fontos cél volt, hogy más egyszer használatos műanyagtermékekből, például ételtartókból és poharakból is kevesebb fogyjon, illetve hogy a gyártói felelősség a begyűjtésre és az újrafeldolgozásra is kiterjedjen, és ezek árát végső soron a környezetszennyezők fizessék meg. Az Európai Parlament ezzel egyértelműen jelezte, hogy vége azoknak az időknek, amikor kikik következmények nélkül dobálhatta szét a műanyag tárgyakat.
1: Az EU azonban nem csak szabályoz, tilt és büntet. Tevékenyen támogatja magát a műanyagipart is, hogy az a megváltozott körülményekhez igazodva meg tudjon újulni. A körforgásos gazdaságra való átálláshoz ugyanis jelentősen változtatni kell a gyártási technológiákon és alapanyagokon. Az Európai Unió ehhez több programon és kezdeményezésen keresztül is biztosít forrásokat. Anyagilag segít a vállalkozásoknak, hogy innovatív, fenntartható technológiákba tudjanak beruházni, hogy termékeik gyártásához újrafeldolgozásból nyert alapanyagokat is fel tudjanak használni, és hogy környezetkímélőbb munkafolyamatokra tudják átképezni alkalmazottaikat.
0: Ám sajnos van még egy óriási probléma, amellyel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kell. A mikroműanyagok jelentette láthatatlan veszély. A mikroműanyagok, azaz az 5 mm-nél kisebb műanyag szemcsék megjelenése és felhalmozódása egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Többféle forrásból származnak, nagyobb műanyagtárgyak lebomlása mellett kozmetikumok mikroszemcséiből, műszálas textilek mosásakor, sőt, autógumik kopásakor is keletkeznek.
1: Rendkívül riasztóak az adatok. Egyes tanulmányok szerint naponta mikroműanyag szemcsék milliárdjai kerülnek a környezetbe. Ott vannak az óceánok legmélyén, a legmagasabb hegycsúcsokon ételeinkben, vízünkben, a belélegzett levegőben, sőt saját szervezetünkben is.
0: Az Európai Bizottság 2021-ben cselekvési tervet terjesztett elő a levegő, a víz és a talaj szennyezőanyag mentesítésére, amelyben a környezetbe kibocsátott mikroműanyagok mennyiségének 30%-os csökkentését irányozta elő 2030-ra.
1: Az Európai Parlament a maga részéről átfogó intézkedéseket sürget ennek eléréséhez. A képviselők vizsgálják annak lehetőségét, hogy jogszabályilag tiltsák be a mikroműanyagok szándékolt felhasználását. Gondoljunk csak a kozmetikai bőrradírokra. Olyan innovatív megoldásokat szeretnének látni, amelyek nem engedik, hogy mosáskor vagy a szennyvízből mikroműanyagok kerüljenek a folyókba és a tengerekbe. A probléma rendkívül összetett, de a parlament kész arra, hogy annak minden vetületét megvizsgálja.
0: Lehetőségeihez és képességeihez mérten mindenkinek tennie kell valamit a cél érdekében. Lehet ugyanis bármilyen szigorú vagy átfogó a jogi szabályozás, végeredményben rajtunk áll vagy bukik a sikere. Fogyasztóként nagy a hatalmunk. Sokat számít, hogy milyen termékeket választunk. Ha lehet, mellőzzük az egyszer használatos műanyagokat, keressünk tartósabb alternatívákat, és ne feledkezzünk meg a szelektív gyűjtésről sem. Kis lépések ezek az egyén szintjén, de óriási változást indíthatnak el.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
2: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
3: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. Díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie – Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. Přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
2: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény a od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
3: Co titul obnáší?
2: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
3: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
2: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
3: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 tisíci obyvateli. Například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Melíny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, program podpory kulturních a kreativních odvětví.
2: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
3: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál. Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila 2 města ze 2 různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
2: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025. A společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu. Nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
3: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Vain harvat ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään loistavan taiteellisen uran ja vaikutusvaltaisen poliittisen uran samalla tavalla kuin Melina Mercouri. Hän oli tunnettu näyttelijä ja kansainvälinen elokuvatähti. Hänestä tuli poliittinen ikoni sen jälkeen, kun Kreikassa tehtiin vuonna 1967 vallankaappaus. Hän matkusti ympäri maailmaa ja tuomitsi diktatuurin ja puolusti demokratiaa. Hallinnon kaaduttua hänestä tuli Kreikan pisimpään palvellut kulttuuriministeri ja panhelleenisen sosialistiliikkeen perustajajäsen. Mercouri työskenteli väsymättä, jotta kulttuuritietoisuus kasvaisi Euroopassa. Hänen perintönsä elää edelleen hänen tekemiensä aloitteiden kautta. Niitä olivat esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma ja Melina Mercouri-säätiö. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja-äitejä ja isiä. Amalia Maria Mercouri syntyi vuonna 1920 Ateenassa. Hän opiskeli teatterialaa ja hänestä tuli nopeasti kuuluisa teatterinäyttelijä. Hän teki läpimurtoroolinsa näytelmässä Viettelysten vaunu vuonna 1949. Pian sen jälkeen hän voitti Marika Kotopuli-palkinnon parhaasta naisroolista. Hänen ensimmäinen elokuvansa Mihalis Kakoyanisin ohjaama Stella sai kiitosta vuonna 1956 Cannesissa. Siellä hän tapasi amerikkalaisen elokuvan tekijän Jules Dassinin, josta tuli myöhemmin hänen aviomiehensä ja yhteistyökumppaninsa. Vuonna 1960 Mercouri voitti Cannesin elokuvajuhlilla parhaan naisnäyttelijän palkinnon elokuvasta Never on Sunday, joka sai kaikkiaan 5 Oscar-ehdokkuutta. Mercouri oli esiintymässä 21. huhtikuuta 1967 New Yorkissa, kun hän sai tietää, että joukko armeijan upseereita oli kaapannut vallan Kreikassa ja perustanut Kreikan sotilasjuntan. Juntta tunnetaan myös nimellä Everstien valtakausi. Vallankaappauksen jälkeen Mercouri käytti jokaista tilaisuutta hyväksi lavalla tuomitakseen juntan ja toistaakseen iskulauseensa demokratia voittaa. Juntta hallitsi maata 7 vuotta. Koko tuon ajan Mercouri kampanjoi ympäri maailmaa ja vaati palauttamaan maahan demokratian. Everstit riistivät häneltä Kreikan kansalaisuuden. Se vain vahvisti hänen vakaumustaan. Eräänä yönä kello 4 aamulla Daily Mail-lehdestä soitettiin minulle ja sanottiin, he ovat vieneet sinulta kansalaisuuden. Olin ensimmäinen henkilö, jolta se vietiin. Vastasin niille puoli unessa, enkä suinkaan sujuvalla englannilla. Synnyin kreikkalaiseksi. Hän syntyi fasistiksi ja kuolee fasistina. Minä synnyin kreikkalaiseksi ja kuolen kreikkalaisena. Uhkailuista ja jopa murhayrityksestä huolimatta Mercouri ei ikinä lannistunut. Hän jatkoi taisteluaan, piti puheita ja konsertteja sekä antoi haastatteluja, kunnes demokratia palautettiin maahan vuonna 1974. Mercouri palasi Kreikkaan ja auttoi perustamaan panhelleenisen sosialistiliikkeen eli PASOKin. Hänet valittiin Kreikan parlamenttiin vuonna 1977. Kun PASOK voitti vuoden 1981 vaalit, Mercourista tuli kulttuuriministeri. Hän oli paitsi ensimmäinen nainen tässä virassa, myös Kreikan historian pisimpään palvellut kulttuuriministeri. Ministerinä hän muutti kulttuurielämää. Hän avasi museot kansalaisille ja edisti koulutusta kulttuuriperinnön kautta. Hän myös käynnisti suuria hankkeita, joista yksi oli Bysantin kulttuurin museo Thessalonikissa. Hän aloitti myös kuuluisan kampanjan, jotta Parthenonin marmoriveistokset saataisiin takaisin Kreikkaan. Mitä Shakespeare merkitsee Englannille? Entä St. Paulin katedraali? Mitä Taj Mahal merkitsee Intialle? Mitä Sixtuksen kappelin maalaukset merkitsevät Italialle? Meidän ylpeytemme ovat Parthenonin marmoriveistokset. Ne ovat identiteettimme. Ne ovat linkki nykypäivästä kreikkalaiseen huippuosaamiseen. Ne ovat luomuksia, jotka kuvastavat demokratian ja vapauden käsitteitämme. Mercourin merkittävin saavutus EU-tasolla oli aloite Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ateenasta tuli ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 1985, sen jälkeen kun Merkuri oli saanut suostuteltua EU:n kulttuuriministerit antamaan kulttuurille keskeisen aseman EU:n identiteetissä. Hän edisti myös kulttuurisuhteita Itä-Eurooppaan jo ennen rautaesiripun kaatumista. 1990-luvun alussa hän yhdisti jälleen näyttelemisen ja politiikan. Kun PASOK palasi valtaan vuonna 1993, hän jatkoi kulttuuriministerin tehtävissään ja keskittyi kulttuurin ja koulutuksen yhdistämiseen. Melina Merkuri kuoli vuonna 1994 New Yorkissa. Hänet haudattiin yhtä kunnioittavin menoin kuin pääministerit. Hautajaiset osoittivat, miten syvää kiintymystä kreikkalaiset häntä kohtaan tuntevat. Hänen visionsa elää edelleen Melina Merkuri-säätiön kautta. Säätiö edistää kreikkalaista kulttuuria maailmanlaajuisesti. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2007 lähtien vuosittain Melina Merkuri-teatteripalkinnon jollekin nuorelle näyttelijälle. Voittaja saa myös lainaksi Melinan lempirintakorun. Koru siirtyy voittajalta toiselle ja pitää näin yllä hänen henkeään näyttämöllä. Melina Merkuri ei koskaan havitellut titteleitä tai palkintoja. Hänelle tärkeintä oli rakkaus. Rakkaus, jota hän tunsi Kreikkaa kohtaan, sekä rakkaus, jota Kreikka tunsi häntä kohtaan. Hänen äänensä ja visionsa inspiroivat jälkipolvia vielä tänäkin päivänä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Sveiki, aš Jonas Smilga, lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas dviejuose pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis, anot kurio sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga priėmė tarybos rekomendaciją, kuria skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent 2 kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau ES piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 metų Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 ES piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent vieną užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip ES įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios ES kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias ES kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į vieną krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE, saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali ES terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias ES kalbas ir net lotynų kalbą. ES parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip ES studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai du projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius netaip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji ES kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms gręsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienyje? Visiems šiems projektams buvo suteikta parama pagal programą Kūrybiška Europa. Kūrybiška Europa yra pavyzdinė ES programa, skirta Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų jos biudžetas sudaro virš 2 milijardų eurų. Programos finansavimas teikiamas teatrui, kinui, leidybai, festivaliams ir įvairioms meno iniciatyvoms, daugiausiai dėmesio skiriant kalbų ir kultūros įvairoviai. Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų netaip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos Kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, įskaitant netaip plačiai vartojamas kalbas. Be to programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria ES kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai, ar norėtumėte daugiau sužinoti apie netaip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaides rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: ¿Cómo está apoyando a Ucrania la Unión Europea? Ucrania obtuvo su independencia a través de un referéndum en 1991 en pleno proceso de desintegración de la Unión Soviética. Desde entonces, el país aspira a estrechar lazos con el resto de Europa, pese a los esfuerzos de Moscú por mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia. En 2014, el Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo de asociación entre la Unión y Ucrania, que incluye un acuerdo de libre comercio. Este acuerdo estableció la asociación política y la integración económica entre la Unión y Kiev e introdujo el libre acceso mutuo al mercado. Por un lado, fijó unas normas básicas para la cooperación en ámbitos como la energía, el transporte o la educación. Por otro, exigió a Ucrania que aplicara reformas y respetara los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Desde 2014, la Unión y las instituciones financieras han movilizado más de 17.000 millones de euros en subvenciones y préstamos para apoyar las reformas en Ucrania, condicionando el desembolso de las ayudas a los progresos realizados. El acuerdo de libre comercio integró ambos mercados mediante la eliminación de los derechos de importación y la prohibición de otras restricciones comerciales. Hoy en día, la Unión Europea es el principal socio comercial de Ucrania y representa más del 40% del comercio internacional del país. En 2015 se permitió a los estudiantes ucranianos participar en el programa Erasmus Plus. Desde entonces, más de 11.500 jóvenes han participado en uno de los programas más emblemáticos e importantes de la Unión. El Parlamento Europeo también apoyó en 2017 un acuerdo para eximir a los ucranianos y a las ucranianas de la necesidad de visado para estancias de corta duración en la Unión Europea. Esto significa que quienes cuentan con un pasaporte electrónico pueden entrar en la Unión sin visado durante 90 días, con fines turísticos o comerciales, o para visitar a familiares o amistades. Esta exención se aplica en todos los Estados miembros excepto en Irlanda. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Unión ha movilizado más de 190 millones de euros para apoyar las necesidades inmediatas de Ucrania y su recuperación socioeconómica. Además, la Unión Europea ha suministrado cerca de 36 millones de equipos de protección individual, además de ambulancias, equipo médico indispensable y formación para el personal sanitario. El último préstamo se concedió a mediados de febrero de 2022. Los eurodiputados aprobaron 1.200 millones de euros para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades de financiación exterior. Como ya dijimos al principio, la Unión Europea no solo apoya a Ucrania económicamente, sino también en el ámbito de los derechos humanos. En 2018, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Oleg Sentsov. Director de cine y activista por los derechos humanos ucraniano, fue encarcelado en 2014 por protestar contra la anexión de su Crimea natal por parte de Rusia. Sentsov fue puesto en libertad en 2019 en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.
3: Megvan a legjobb filmnek járó európai közönségdíj, a Lux idei győztese. A legjobb filmnek járó Lux európai közönségdíjat 2024-ben a Tanári szoba című német filmdráma nyerte el. A német Ilker Csatak rendezte a Tanári szoba, egy fiatal középiskolai tanárnő Carla történetét meséli el, aki idealizmusával kitűnik kollégái közül. Az osztályában történt felderítetlen lopás sorozat hamar megkeseríti az iskola légkörét. Carla ekkor nyomozásba kezd.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
3: A Tanári szoba a német filmdíjon 5 kategóriában is díjat nyert. A Berlini Nemzetközi Filmfesztivál panoráma szekciójában pedig elnyerte a Europa Cinemas hálózat legjobb európai filmnek járó elismerését, valamint az Art House Cinema díjat.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Sie sind doch alle...
11: Ist alles okay?
10: Hey!
12: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
15: Schämen Sie sich.
14: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
16: aussagen,
17: was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
18: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: A győztes alkotás a döntőben a méhek 20.000 fajtája, a hullólevelek, az Adamanton és a Smoke Sauna Sisterhood című alkotással versengett. A 2024-es Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó Lux európai közönségdíj az aktuális társadalmi és politikai témákkal foglalkozó alkotásokat állítja reflektorfénybe. A mozgókép erejével kíván vitára és reflexióra ösztönözni, hogy az európai identitást erősítse. Ezt az adást az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio készítette.
7: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Yvonne igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
8: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
7: 1946-ban feleségül ment Antoine Veilhez, és 3 fiúk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
8: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
7: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés-végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
8: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam, Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
7: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weil-t rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
8: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
7: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
8: Európa a haladás reményét testesíti meg.
7: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
8: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
7: 1990-ben Simone Weil-t kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is, az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.